0: Ez a Csaba.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, serceg a bakelét.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: A tegnapi és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

Nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösír Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik, a cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátette, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszköz tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Fegyelmezetlen kihelyezések nehezítették a hétvégi lomtalanítást Békéscsabán. Teltházas programokkal zárult az idei egészséghetek. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanárára. Térítési díj emelésekről döntöttek Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Hegyekben álltak a régi bútorok, matracok és leselejtezett tárgyak szombaton Békéscsabán a folytatódó lomtalanítás napján. A szolgáltató ismét felhívta a figyelmet, hogy nem mindegy, mit és hogyan tesznek ki az utcára. A lomtalanítás során általában kihelyezhető a régi fotel, törött szék, szőnyeg, kisebb bútor, gyerekjáték vagy már nem használt háztartási eszköz. A legfontosabb szabály azonban változatlan, a lomot kizárólag az előre meghirdetett időpontban és helyen szabad kitenni, úgy, hogy ne akadályozza sem a gyalogos, sem az autós forgalmat. A szétszóródó hulladék nem csak baleset veszélyes, hanem a környék összképét is gyorsan lerontja. A tapasztalatok szerint sokan még mindig hibáznak. Többen építési törmeléket, sittet, autógumit vagy más veszélyes hulladékot raktak ki. Ezeket a szolgáltató nem szállítja el. Ugyanígy tilos festéket, vegyszert, akkumulátort, elektronikai hulladékot, zöld hulladékot vagy kommunális szemetet az utcára tenni. Aki ilyet helyez ki, akár bírságra is számíthat. A szakemberek külön felhívták a figyelmet a régi hűtőkre, televíziókra, más elektronikai eszközökre. Ezek nem tartoznak a lomtalanítás körébe, külön gyűjtést igényelnek. Gyakorlati tanácsként elhangzott, hogy a kisebb tárgyakat érdemes zsákba vagy dobozba csomagolni, így nem hordja szét a szél és a rakodás is gyorsabb. A nagyobb bútorokat pedig célszerű szétszerelni, mert így kevesebb helyet foglalnak. A legfontosabb szabály egyszerű, csak azt tegyük ki, amit valóban elszállítanak, így a lomtalanítás gyorsabb, tisztább és kultúráltabb lehet Békéscsabán, és ahogy a szolgáltató is fogalmazott, nem csak a szabályoknak, hanem otthon is megfelelhetünk. Békéscsaba egyik legnépszerűbb rendezvény sorozata az egészséghetek idén is nagy érdeklődés mellett zajlott a Lencsési Közösségi Házban. A pénteki program egy különleges ásványkiállítás volt, amely nem csak látványos darabokat mutatott be, hanem az élettelen természet és az emberi szervezet kapcsolatára is felhívta a figyelmet. A rendezvény sorozat több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Takács Péter, a Közösségi Ház vezetője, elégedetten értékelte az idei eseményeket, amelyek összesen 25 programot kínáltak. Elmondta, hogy ez egy olyan hagyományos sorozat, amelybe szinte minden közösségüket bevonták, a természetjáróktól a nyugdíjas klubokon át a mozgáskultúrával foglalkozó csoportokig. Hangsúlyozta, hogy egy közművelődési szakember számára a siker legfőbb mércéje az érdeklődés, és idén is teltházas programokat tapasztaltak. Hozzátette, hogy amíg van igény a békéscsabaiak részéről, a ház minden évben megújult tartalommal, de töretlen lelkesedéssel szervezi meg az egészségheteket. Az idei sorozat egyik legkülönleges eleme a péntek délután megnyílt ásványkiállítás volt. A tárlatot úgy állították össze, hogy szervesen kapcsolódjon a rendezvény fő témájához, az egészséghez. Gulyás Péter Béla, a Magyar Meinhof-Hill Társaság békéscsabai városi ásványgyűjtőkörének elnöke elmondta, a kiállított darabokat tudatosan válogatták össze. Kifejtette, hogy a természet szépsége mellett ezek az ásványok olyan mikro és makro elemeket tartalmaznak, például vasat, ként vagy foszfort, amelyek az emberi szervezet számára nélkülözhetetlenek. Hozzátett, hogy a gyűjtőkör küldetése nem csak a gyönyörködtetés, hanem az ismeretterjesztés is. Az elnök arról is beszélt, hogy az ásványgyűjtők közössége nehéz helyzetben van. Az évek során megfogyatkozott a létszám, és az utánpótlás is egyre nagyobb kihívást jelent. Rámutatott, hogy a fiatalok érdeklődése gyakran gyerekkorban erős, de a tinédzser korral alábbhagy, vagy a tanulmányok miatt elkerülnek a városból. A gyűjtés módja is megváltozott, még korábban a terepi kutatás volt jellemző, ma már inkább bőrzéken vagy kereskedőktől lehet beszerezni a különleges darabokat, ami komoly anyagi hátteret igényel. Ugyanakkor biztatott mindenkit, mondván egy kisebb, esztétikus gyűjtemény, akár néhány év alatt is összeállítható, ha valaki nem a legdrágább ritkaságokat keresi.

0: Megkezdődött a voksolás a KNTH mozdói az év kedvenc tesi tanára pályázaton, ahol a diákok, szülők fejezhetik ki elismerésüket azoknak a testnevelőknek, akik példamutatásukkal megszerettetik a mozgást a gyerekekkel. Az idei jelölési időszak minden korábbi rekordot megdöntött. Országszerte csaknem 11 ezer jelölés érkezett 1800 pedagógusra. A Magyar Diák Sportszövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésének célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a tanárokra, akiknek köszönhetően a mindennapos testmozgás és az egészségtudatosság természetes részévé válik a fiatalok életének. A vármegyei szintű szavazás már zajlik a következő feltételekkel. Május 11-ig lehet voksolni a program hivatalos honlapján, egy IP címről naponta csak egy szavazat adható le. Három korcsoportban zajlik a verseny, a 200 fő alatti iskolák pedagógusai, 200 fő feletti intézmények testnevelői, valamint a 35 év alatti fiatal tanárok. A vármegyei és budapesti győzteseket május 12-én hirdetik ki, ezt követően pedig azonnal indul az országos döntő. A díjazás is jelentős, a vármegyei nyertesek esetén 20x3 fő egyedi feliratozott pólót és 30 ezer forint értékű sportszer vásárlási utalványt nyer. Az országos győztesek közül 3 fő pedig feliratozott melegítőt és 330 ezer forint értékű pihenő utalványt kap. A Szeghalmi képviselőtestület több szociális szolgáltatás térítési díjának módosításáról tárgyalt a legutóbbi ülésén. A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ugyan társulási fenntartásban működik, a díjakat mégis a helyi önkormányzat rendeletében kell rögzíteni, ezt ismertette a testület előtt Macsári József polgármester. Elmondása szerint az emelések mérsékeltek és nem minden települést, illetve nem minden szolgáltatást érintenek. A változás főként az étkeztetés térítés díját, valamint az ápolást és gondozást nyújtó ellátások díját érinti. Gyermeknapi forgataggal és izgalmas programokkal készül a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szarvasi bemutatóhelye. Az Annaliget árnyas fája alatt a gyerekek és felnőttek is találkozhatnak Hanna Róka lánnyal, Pákóval, a Hollóval, és számos különleges élmény várja a látogatókat. A Körösvölgyi Állatpark idén is bebizonyítja, hogy a tanulás lehet játékos, a természet pedig a legjobb játszótér. A nap folyamán látványos bemutatók során ismerkedhetnek meg az érdeklődők az állatpark lakóival. Lesz teknő fürdetés, hollogika Pákóval, a park okos hollójával, közös játék Hannával, a rókalánnyal, valamint egész nap állatsimogató is várja a kicsiket. A nap már 10 órakor különleges babamama foglalkozással indul, a kerekítő mondókákkal, zenével és közös énekléssel teremti meg az első közösségi élményeket, délelőtt pónilovaglás és arcfestés is várja majd a legkisebbeket. A park és a folyamatos programok köztük a kölyök zug játszótér és a kézműveskedés már 9 órától látogathatók. A Tiétek a Liget gyermeknap tökéletes alkalom lesz egy tartalmas családi kikapcsolódásra. Fontos információ viszont, hogy május 14-én a Tour de Hongrie mezőnye áthalad Szarvason is, a lezárások pedig már korábban életbe léphetnek, ezért érdemes ezt is figyelembe venni a kirándulás tervezésekor.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről, Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Generics tanfolyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk. Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy one-on-one, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainerics képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainerics módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy bekövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igen, és folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy ő, akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam zavarni.
3: Ők akkor pont a vanomban részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az nyilván a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmény. Is, hogy
3: biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagy pedig egy teszt?
3: Egy 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képesség, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainerics programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő. Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, igen, úgyhogy nyugodtan.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok, igen, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Elix program, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk, a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskola diákjai is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pályanaptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra,

a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

Most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy

0: tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, ahol rajtul a reggeli információs magazin műsor. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, köszöntsük a Szonyákat és a Zsófiákat, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Indítom a ma reggelt is, sok jó zene velünk, a következő két órában rádiózhatunk együtt.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Itt a mai napindító tippünk is. Alkalmazzuk ma a tiszta lap módszerét. Mielőtt délután letennénk a munkát, szálljunk 10 percet arra, hogy rendet rakunk az asztalon, a számítógép asztalán, vagy a munkakörnyezetünkben, a melós ládában, dobozban, hogy a következő napunk ezzel is kényelmesebben tudjon indulni, és egy picit rakunk egy pontot a nap végére is ezáltal a szakemberek szerint, tehát érdemes lehet ezt kipróbálni. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a ma született.

tettekelt. 1859-ben született Pierre Curie, Nobel-díjas fizikus, radioaktivitás kutatója, illetve ma ünnepelni születésnapját Mihály Bulgakov is, az orosz író, a mester és a Margarita világhírű szerzője. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttjei. Most pedig visszadalokhoz.

0: rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk a végéhez ért, de a következő órában jön igazán a felbojdulás a városban, akár ha úgy nézzük, hozom a hasznos információkat mellé, és természetesen a jó zenéket is. Rádiózunk együtt!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány határozottan elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadásokat, amelyek miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 drón érte el a térséget, ami miatt Szlovákia ideiglenesen lezárta az ukrán határátkelőket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a támadás közvetlenül érinti a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Azonnali hatállyal leállítja a kormány a védett erdők kitermelését és szigorítja az ipari szennyezések szankcióit. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy törlik a természetvédelmi területeken korábban engedélyezett tarvágás lehetőségét. A terület szakmai megújításáért Sipos Katalin biológus, a WWF Magyarország eddigi igazgatója felel majd természetvédelemért felelős helyettes államtitkárként. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután Tar Zoltán miniszter egyeztetett Iványi Gáborral a törvényes állapot helyreállításáról. A MET vezetője szerint a jogi kereteket már kidolgozták, így a döntéssel ősztől újraindulhatnak a korábban bezáratott budapesti és szegedi iskolák, valamint az egyház visszaveheti idős otthonai fenntartását is. A felekezet 2011-ben veszítette el státuszát, amit hiába ítélt jogsértőnek a strasbourgi bíróság, a korábbi kormányzat nem rendezett. Magyar Péter bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. A miniszterelnök szimbolikus döntésnek nevezte, hogy a korábbi kabinet iroda helyén egy családokkal foglalkozó intézmény működjön tovább. A kormány főkitért a közjogi méltóságok sorsára is, amennyiben május végéig nem mondanak le önként, alaptörvénymódosítással fogják elmozdítani az érintett vezetőket. A karmelita kolostor jövőbeni hasznosításáról egyelőre nem született végleges döntés, a szakemberek még keresik a legoptimálisabb megoldást az épület számára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Zápor több hullámban is előfordulhat, itt délkeleten még nem valószínű csapadék. Elszórtan zivatar is kialakulhat, a déli-délkeleti szél megélénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békés Csaván a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülettel ellátva. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról. Köszöntsük a Szonya és a Zsófia nevű kollégáinkat, ismerőseinket, barátainkat. Gondoljunk rájuk ma mindenféleképpen. Én pedig indítom ezt az órát. Rádiózunk együtt meg annyi jó zenével.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi, Kukurin, Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz.
4: Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18.
5: Volt lámpa, volt.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
8: Halott Pénz,
7: Dash,
8: LL Junior,
7: Republik,
8: Korda György és Balázs Klári,
7: Szikora Róbert és az Ergo,
8: Kiskata Zenekar.
7: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
9: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a környékből. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai István malom az Alföld egyik első és legmodernebb gőzmalma volt, amikor 1853-ban megkezdte a működését. Az épület neve nem csak a város történetében fogalom, hanem az egész magyar malomipar büszkesége is volt, hiszen technológiájával világszínvonalú lisztet állított elő, amelyért még tengeren túli kereskedők is sorban álltak. Ez volt a mai kis érdekességünk a környékből, most pedig vissza a dalokhoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, lyuk, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jójátszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi Steel Timber Sport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.

0: programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó! Várnak a programok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Jó reggelt kívánok! Erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor több hullámban is előfordulhat, de itt délkeleten még nem valószínű jelentős csapadék. Elszórtan zivatar is kialakulhat, a déli délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.
0: Csaba Rádió.
6: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Egyre népszerűbb a turizmusban az úgynevezett slow travel, egy újabb hír jelent meg ezzel kapcsolatban. A lassú utazás szemlélete, amely a rohanó városnézés helyett a mélyebb helyi élményekre helyezi a hangsúlyt. A trend követői kerülik a zsúfolt látványosságokat. Helyette hetekig maradnak egy-egy vidéki régióban, ahol helyi termelőktől vásárolnak és megismerik a környék valódi arcát. A szakemberek szerint ez jó lehet, ez a fajta utazás nem csak a turisták mentális egészségére van jó hatással ugyanis, hanem gazdaságilag is fenntarthatóbb. Na hát, lehet a jövő majd így néz ki, akár az utazás, a pihenés szempontjából is, de így elolvasva, kimondva is, szerintem nagyon jól hangzik. Most vissza a dologhoz ismét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apásza és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A hajhullás nagyon sok embert érint, és számos oka lehet. Örökletes tényező, hormonális változások, stressz vagy például vitamin hiány is mind hozzájárulhatnak a hajritkuláshoz. Általában naponta 50-100 hajszál elvesztése még normális, de ennél több esetén érdemes kivizsgálást kérni. A modern kezelések célja vagy a hajhullás lassítása, vagy a haj növekedésének serkentése. A klasszikus terápiák mellett ma már léteznek olyan orvosilag támogatott eljárások is, amelyek a vérből származó növekedési faktorok bejuttatásával vagy a fejbőr speciális stimulálásával fokozzák a tűszők működését. Emellett fejlesztés alatt állnak újabb hatóanyagok és molekuláris szintű kezelések, amelyek a hajhagymák alvó fázisának aktiválását célozzák és klinikai vizsgálatokban ígéretes eredményeket mutatnak. Mindig fontos, hogy hajhullás esetén szakemberrel egyeztessük a kivizsgálást és a személyre szabott kezelési tervet, hiszen a leghatékonyabb megoldás attól függ, mi áll a háttérben.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Mégis megy a kedvenc rádiójában.
4: Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter bejelentette, hogy május 13-ával 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel lezárult a 6 éve tartó rendeleti kormányzás időszaka. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz. Annak érdekében, hogy a különleges jogrend kivezetése ne okozzon jogi káoszt, az országgyűlés mintegy 160 korábbi rendeletet emelt törvényi szintre, így továbbra is érvényben maradnak a lakosságot és a gazdasági szereplőket védő legfontosabb intézkedések, például a kamatstopp és a gazdák hitelmoratóriuma, de a jövőben minden új szabályozás már a rendes jogalkotási folyamat keretein belül születik meg. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot vagy ellentmondást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei SZIA bevallási tervezetekben. Az érintettek a napokban kaptak értesítést a hivataltól, amelyben soron kívül kérik a hibák javítását a május 20-ai határidőig. A NAV szerint a leggyakoribb pontatlanságok az adóalap kedvezményeknél és a jogosulatlanul igénybe vett családi kedvezményeknél fordultak elő, de sokan elfelejtették megadni a számlaszámokat és a visszajáró adóhoz. Fontos tudni, hogy aki május 20-áig nem véglegesíti a módosításokat, vagy a félbehagyott 1+1%-os nyilatkozatát, annak a hivatal által kiajánlott eredeti tervezet válik érvényessé, a felajánlásai pedig elvesznek. Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány feladat és hatásköreit rögzítő kormányrendelet is. A statútum rendelet a miniszterelnök mellett 16 miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó jogköreit határozza meg pontosan. Az új szabályozás azonnali hatállyal rögzíti a kormányzati struktúra kereteit, hivatalos alapot adva a kabinet működéséhez. Ez a lépés véglegesíti a minisztériumok közötti feladat megosztást az új politikai ciklus kezdetén.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mindhárom napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása szarvasmarha, lósertés, juhkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is E-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Zápor több hullámban is előfordulhat, itt délkeleten még nem valószínű csapadék. Elszórtan zivatar is kialakulhat, a déli-délkeleti szél megélénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatus fürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk most, köszönöm, hogy együtt tölthettük az időnket, holnap is jelentkezem, minden jót!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülettel ellátva. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi steel timber sport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.
1: Programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Próbálta már az elektromos kerékpározást? Akkor itt az idő. Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 000 forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt. Bővebb info termokamerakft.hu.
3: Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb errel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47. Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár. Három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés vármegyei hivatalos média partner.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Ma erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Zápor több hullámban is előfordulhat, de itt délkeleten még nem valószínű jelentős csapadék. Elszórtan zivatar is kialakulhat, a déli délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 2026. május 15-e péntek délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Elismeréseket adtak át az ápolók nemzetközi napján Békés Csabán. A mesterséges intelligencia használatáról tartottak workshopot Békés Csabán. Hangszerbemutató koncerten népszerűsítették a zenetanulást a Békés Csabán. Békés Csaba is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez. Ünnepélyes keretek között köszöntötték az egészségügyi szakdolgozókat az ápolók nemzetközi napja alkalmából a Békés Vármegyei Központi Kórház Békés Csabai Tagkórházában. Az eseményen a múlt nagy alakjai előtt tisztelektek, emellett elismerték a jelen kiemelkedő szakembereit és a jövő tehetségeit is. A rendezvényen elhangzott, az ápolás nem csupán munka, hanem olyan hivatás, amely nap mint nap kitartást és empátiát követel. A dr. Réti Pál tagkórház közössége azért gyűlt össze, hogy köszönetet mondjon az egészségügy csendes hőseinek. Az ünnepséget dr. Becsei László főigazgató főorvos és Csahó Stella ápolási igazgató helyettes nyitotta meg. A főigazgató beszédében kiemelte, fontos, hogy az egészségügyben dolgozók merjenek beszélni hivatásuk szépségeiről és értékeiről. Úgy fogalmazott, az ápolás és a gyógyítás felemelő érzés, ezért a szakembereknek meg kell ismertetniük a fiatalokkal és a családokkal azokat az emberi pillanatokat, amelyeket csak a beteg ágyak mellett lehet átélni. Hozzátette, a jól képzett egészség ügyi dolgozók erkölcs és anyagi elismerésed társadalmi érték. A program szakmai előadásokkal folytatódott. Földi Anikó okleveles ápoló, majd Bakó Dominik Mátyás, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium végzős tanulója is megszólalt, aki arról beszélt, mit jelent ma a hivatástudat egy pályakezdő számára. Az ünnepség egyik legfontosabb része a díjátadó volt. 10. alkalommal adták át az év szakdolgozó elismerést, amelyet idén Gutné Szent Erika, a mozgásszervi sebészeti osztály Békés Csabai részlegének főnövére vehetett át. A díjazott elmondta, váratlanul ért az elismerés, amelyet nem csak saját sikerének, hanem az egész traumatológiai és ortopédiai csapat közös munkájának tart. Kiemelte, hogy az ápolói pályához kitartásra, empátiára és jó kommunikációs készségre van szükség, valamint hangsúlyozta, számos olyan elkötelezett kolléga dolgozik a Vármegyei Kórházban, akik szintén méltók lennének a díjra. Az év kiváló tanulója címet idén Bakó Dominik Mátyás kapta meg. A végzős gyakorló ápoló szerint a legfontosabb, hogy az egészségügyi dolgozók úgy forduljanak a betegek felé, ahogyan azt saját maguk számára is elvárnák. Hozzátette, az ápolói hivatás valódi elkötelezettséget kíván, hiszen a munkára nem lehet pusztán feladatként tekinteni. A rendezvény végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ápolók munkája a kórház működésének egyik legfontosabb alappillére, az ilyen alkalmak pedig segítenek ráirányítani a figyelmet a hivatás emberi oldalára és sikereire is. Mesterséges intelligencia workshop kezdőknek címmel szervezte képzést a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központban Békés Csabán. A programon a Vármegye civil szervezeteinek képviselői vettek részt, akik a mesterséges intelligencia működéséről, valamint annak etikus és biztonságos alkalmazásáról hallhattak előadásokat. A Bauko András utcai központban megtartott képzés első részében a résztvevők az AI technológia alapjaival ismerkedhettek meg. Az esemény előadója Bányi Attila arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése rendkívül gyors ütemű, és a civil szervezetek számára is komoly segítséget jelenthet a mindennapi munkában, például a kommunikáció vagy a pályázatírás területén. Az előadó kiemelte, az elmúlt 2 évben az AI fejlődése olyan mértékű volt, amely más technológiai területeken akár évtizedek alatt ment végbe. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy a résztvevők a megszerzett tudást saját szervezetük működésében is hasznosítani tudják majd. A workshop első felében szó esett többek között a gyors szövegírásról, a kommunikációs feladatok automatizálásáról, valamint a mesterséges intelligencia felelős és biztonságos használatáról is. A program során bemutattak egy online grafikai tervező felületet is, amelyet a civil szervezetek közösségi médiás tartalmak, plakátok és egyéb vizuális anyagok készítésére használhatnak.

0: Hangszerbemutató koncertet szervezett a Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában kedden délelőtt. A látványos programon az általános iskolás diákok testközelből ismerkedhettek meg különféle hangszerekkel. A programsorozat célja, hogy a legfiatalabb korosztályhoz is közelebb hozza a zene világát, valamint segítséget nyújtson a gyerekeknek abban, hogy kiválasszák, melyik hangszeren szeretnének tanulni a következő tanévben. Bújdosó Éva igazgató hangsúlyozta, a rendezvény kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a diákok személyesen találkozzanak a zenészekkel, és közelről láthassák, hallhassák a különböző hangszereket. A szakemberek szerint a zenetanulás számos területen fejleszti a gyermekeket. Szomor István, a zeneiskola igazgató helyettes arról beszélt, hogy a hangszeres képzés nem csak a zenei készségekre van jó hatással, hanem támogatja a kognitív fejlődést, az együttműködési képességet, valamint az érzelmi intelligencia és a motorikus készségek fejlődését is. Hozzátette, a zenetanulás az általános iskolai eredményekre is pozitív hatással lehet. A koncerten a gyerekek több hangszerrel is megismerkedhettek, egyebek mellett csellót, vadászkürtöt, zongorát és furuját is hallhattak és láthattak a bemutató során. Májusban több békéscsabai közterületen, ritkábban, egyes helyeken pedig egyáltalán nem nyírják a füvet, jelentette be Szarvas Péter polgármester. A város ezzel csatlakozott a vágatlan május elnevezésű természetvédelmi kezdeményezéshez. A program az Egyesült Királyságból indult, célja pedig a biodiverzitás, vagyis a biológiai sokféleség védelme. A polgármester közölte, az önkormányzat az élő környezetért felelős miniszter ajánlás alapján döntött a csatlakozás mellett, és a Városgazdálkodási Kft. Számára már meghatározták a kapcsolódó feladatokat is. Ennek értelmében a kevésbé frekventált közterületeken májusban kevesebb szer végzik el a fűnyírást, míg a forgalmasabb helyszíneken marad a megszokott karbantartási rend. Szarvas Péter a közösség oldalán azt írta, a túl rövidre nyílt gyep kedvezőtlen hatással van az élővilágra, többek között a vadméhekre, lepkékre és madarakra, emellett a talaj és a városi klíma számára sem előnyös. A magasabbra hagyott fű ezzel szemben hűsíti a környezetet, kevesebb öntözést igényel, nem így olyan könnyen és több széndioxidot képes megkötni. A városvezetés azt is kérte, hogy ahol továbbra is rendszeresen nyírják a füvet, ott magasabb vágási szintet alkalmazzanak. A polgármester arról is beszámolt, hogy a város a tervek szerint növeli az öntözés intenzitását, ehhez pedig már beszerezték a szükséges eszközöket. Hétfő este véget ért a tavaszi fesztivál program sorozata a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A több mint egy hónapon át tartó rendezvény változatos műfajokkal várta a közönséget, a komoly zenétől a rockzenén át egészen a gasztronómiai programokig számos élményt kínált az érdeklődőknek. A fesztivál záró eseményén a 100 tagú cigányzenekar jubilómi nagy koncertje töltötte meg a nézőteret. Az együttes repertoárjában a tradicionális csárdások mellett klasszikus zenei átiratok és modern feldolgozások, köztük Queen slágerek is helyet kaptak. A zenekar tavaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A koncert előtt már nehéz volt szabad parkolóhelyet találni a környéken, a nézőtér pedig teljesen megtelt. A színpadot rövid idő alatt ellepték a színes viseletbe öltözött muzsikusok, akik látványos és lendületes előadással idézték meg a cigányzene hagyományait. A koncert kapcsán elhangzott, a cigányzene hosszú időn keresztül meghatározó része volt a magyar vendéglátásnak és kulturális életnek. Bár az élőzene szerep az elmúlt évtizedekben visszaszorult, a műfaj továbbra is fontos kulturális értéket képvisel, amelyet korábban számos költő és művész is megörökített alkotásaiban. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión, búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben. Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
5: Itt a tavasz! Irány Hódmezővásárhely! Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
6: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos média partner.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottam.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin-Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt.
6: Itt a tavasz. Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
7: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos média partner.
8: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
9: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
10: Reklámot hallottak.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány határozottan elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadásokat, amelyek miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 drón érte el a térséget, ami miatt Szlovákia ideiglenesen lezárta az ukrán határátkelőket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a támadás közvetlenül érinti a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány feladat és hatásköreit rögzítő kormányrendelet is. A statútum rendelet a miniszterelnök mellett 16 miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó jogköreit határozza meg pontosan. Az új szabályozás azonnali hatállyal rögzíti a kormányzati struktúra kereteit, hivatalos alapot adva a kabinet működéséhez. Ez a lépés véglegesíti a minisztériumok közötti feladat megosztást az új politikai ciklus kezdetén. Ópuszta szeren a Tisza kormány első ülésén jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese, hogy felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot. Gacsái József közölte, hogy a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolásával új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be a súlyos aszályhelyzet kezelésére. A stratégia célja, hogy a szabad vízkészleteket a tájba tartsák és szétosszák, megteremtve ezzel a vízre alapozott tájhasználat alapjait az ország egész területén. Magyar Péter bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. A miniszterelnök szimbolikus döntésnek nevezte, hogy a korábbi kabinet iroda helyén egy családokkal foglalkozó intézmény működjön tovább. A kormány főkitért a közjogi méltóságok sorsára is, amennyiben május végéig nem mondanak le önként, alaptörvénymódosítással fogják elmozdítani az érintett vezetőket. A karmelita kolostor jövőbeni hasznosításáról egyelőre nem született végleges döntés, a szakemberek még keresik a legoptimálisabb megoldást az épület számára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Próbálta már az elektromos kerékpározást? Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt. Bővebb info termokamerakft.hu.
5: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274. Lámpát keresel? Megtaláltad! Határtalan választék, kiváló minőség. Vadvillamosság és lámpaszaküzlet. Békés Csaba, Bocskai 29.
6: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudományos. Fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
9: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor, és nem sokára a délutáni zenés információs magazin műsor is. Üdv a fedélzeten, hozom a zenéket és az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Szép napot!

0: Békésmegye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában, itt a Kívánság műsor. Hozom az első üzenetet a Csaba Rádió Facebook oldaláról, amit már jegyeztek fel. Sziasztok, ma ünnepli kedvenc kolléganőm Gabriella 49. születésnapját, és szeretnénk a kolléganőkkel köszönteni őt. Üdv Laura aláírásra futott ez be hozzánk. Hát akkor Gabriellának nagyon boldog születésnapot!

0: Csaba kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. A mai névnaposainkról se feledkezzünk meg. Nagyon boldog névnapot kívánunk a Szonyáknak és a Zsófiáknak, gondoljon rájuk ön is mindenképpen. A kívánság műsor pedig ezzel a gondolattal a végéhez ért, de a folytatásban is itt vagyok még önnel.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mint három napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása szarvasmarha, lósertés, juhkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is e-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

ez a Csaba Rádió Békés-megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Egészen délután kettőig hozom a jó zenéket, rádiózunk együtt a következő 60 percben is. A mikrofonnál Bürgés Dávid.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a víz forráspontja nem mindig feltétlen 100 Celsius fok, ennek nézünk utána nem sokára, rádiózzunk együtt!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
5: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
6: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
7: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
9: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
10: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Hoztam egy érdekességet a nagyvilágból. Nem tudom, tudta-e, hogy a víz forráspontja nem mindig 100 Celsius fok. A forráspont a légnyomás függvényében ugyanis változhat. Például egy magas hegycsúcson már 70-80 Celsius fokon is forrhat a víz. Éppen ezért nehezebb főzni például a Himalája táborhelyein, ahol a víz alacsonyabb hőmérsékleten forr, és nem fő meg benne normál idő alatt az étel. Ugyanígy nyomás alatt például kuktában a víz 120 fokon is forrhat, így gyorsabb a főzés. A víz tehát nem mindenhol viselkedik ugyanúgy, attól függ, milyen magasra megyünk.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor ért ma is a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk a délután első 2x60 percében. Holnap is jövök, további szép napot!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ígéret havának 15. napján szép délután kívánok mindenkinek, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Május 15-e van a Család Nemzetközi Napja, erről is mesélek, meg a nylonharisnyáról, az állat és növény szeretetről, és egy különleges papírszínházról, mindezt a kedvencek között. A legjobb dalokkal kívánok szép napot!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szervíz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadság tér 16-18. Volt lámpa, volt.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
7: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereg lett, show bírálat.

0: lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békésvár megyei hivatalos médiapartner.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, ahol mindjárt folytatjuk, de most egy jelenlegi zajló programra hívom fel a figyelmet. Zajlik az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen. Csütörtöktől szombatig 9 és 18 óra között várják az érdeklődőket. A kicsik számára állati jó játszópark, a nagyobbak számára látványos drónbemutató, favágó bemutató és többek között állandó vadászati kiállítás színesíti a programot. Természetesen minden nap tartogat még további érdekességeket. Kutya bemutatók, póni lovas vetélkedők, csíkós és lovastorna bemutatók, sajmász bemutató, főzőverseny. Lehetetlenség felsorolni, mi mindennel várják az érdeklődőket. Hódmezővásárhelyre a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vásárra.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánok a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Velünk vannak-e az ünnepeltek? Május 15-e van, szeretettel köszöntjük a Szonyákat és Zsófiákat. Mindkét névnek ugyanaz az eredete, jelentése pedig bölcsesség. Isten értesse két szép névviselőit. És szeretettel köszöntjük május 15-e szülötteit. Gyarmati Andrea, magyar úszóbajnok orvos, ugyancsak e napon született, ajándékba tőle hoztam idézetet. Igyekezzünk örülni annak, ami jó az életünkben. Azt kívánom az ünnepelteknek, tengernyi okuk legyen az örömre. Jó egészséget, sok boldogságot kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Minden nap 15 és 19 óra között Frissepperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
6: Halott Pénz,
5: Dash,
6: LL Junior,
5: Republik,
6: Korda György és Balázs Klári,
5: Szikora Róbert és az Ergo,
6: Kiskata zenekar.
5: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
7: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
8: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírás.

0: üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békésvár megyei hivatalos médiapartner.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
2: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
4: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

A tegnapi és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak ma, május 15-én az állat és növény szeretet napján is. Ez a nap természetesen arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet az állat és növényvilág jelenlegi problémáira, a természet védelmére. A nap elsősorban a fiatalokat célozza meg. Szeretné, hogyha ők is aktívan részt vennének az állatok megóvásában, védelmében. Mondanám, hogy sétáljunk egy nagyot az állat és növény szeretet napján, de a sétát el kell halasztanunk. Alaszthatatlanul itt szólnak viszont a kedvencek. Vigasztalódjunk velük!

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a dalok, a kedvencek között pedig egy program. Május 30-án szombaton a Kicsi Kia terep Békésen a Gödörben, hiszen ott rendezik a Városi Gyereknapot. Egy nap, ami csak a játékról, a táncról és a felhőtlen szórakozásról szól. A Békési Gödörbe minden gyerkőcöt szülőt és nagyszülőt is várnak egy fergeteges délutánra, ahol délután 4-kor lépnek fel a helyi kis csoportok. 5 órakor érkeznek meg az óriási mesefigurák, Bing, Nyuszi, Hófehérke és Stitch. A Belencéres Néptánc Együttes Táncháza este 6-tól várja az érdeklődőket. Közben folyamatosan megy a Mini Vidán Park, a Dottó kisvonat, és mindenkit vár a kirakodó vásár. A május 30-ai programmal kapcsolatban bővebb információt a békésikultúra.hu weboldalon találunk.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9. május 15-én a Nylon harisnya napján. Volt idő, amikor igazi kincsnek számított ez a ruhadarab, felfedezője pedig Wallace Hume Carothers. Ő alkotta meg a hajszálvékony nylon szálat. A nylon forradalmasította a műanyagipart. A belőle készült fonalat legfőképpen a textilipar használta és használja. A gyártók hamar rájöttek, hogy a tisztán nylonból készített harisnya sosem szakad el. Örökké tart, ez pedig nem jó üzlet, úgyhogy a nylon harisnyát kevert szálakkal gyártják, kezdetben pedig profi marketinget kapott, úgy reklámozták, hogy erős, mint az acél és könnyű, mint a pókháló, kiemeli a lábak formáját. Ünnepeljük ma a nylon harisnyát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter bejelentette, hogy május 13-ával 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel lezárult a 6 éve tartó rendeleti kormányzás időszaka. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz. Annak érdekében, hogy a különleges jogrend kivezetése ne okozzon jogi káoszt, az országgyűlés mintegy 160 korábbi rendeletet emelt törvényi szintre, így továbbra is érvényben maradnak a lakosságot és a gazdasági szereplőket védő legfontosabb intézkedések, például a kamatstopp és a gazdák hitelmoratóriuma, de a jövőben minden új szabályozás már a rendes jogalkotási folyamat keretein belül születik meg. A jövő héten az Európai Bizottság magas szintű delegációja érkezik Budapestre, hogy előkészítsék a május 25-i uniós megállapodást. A kormány célja a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozatala, amiről Magyar Péter személyesen tárgyal majd Ursula von der Leyennel. A kormányfő szerint a tárgyalások sikere alapvető a költségvetés stabilitásához. A magyar gazdaság az erősödő bizalom és a mérsékelt növekedés irányába tart a választásokat követően, derült ki a CIP bank elemzéséből. A szakértő szerint az idei 5%-os hiánycél nem tartható, a reális mutató 7% körül várható, ezért őszig egy hiteles középtávú makropálya felvázolására van szükség. Bár a hitelminősítők türelmidőt adhatnak az új kormánynak, a novemberi felülvizsgálatig elengedhetetlen a transzparens költségvetési terv bemutatása. Trippon Marian elemző az év végére 1,8%-os GDP bővülést jósol, miközben az infláció az év második felében 4%-ig is felgyorsulhat. A forint árfolyama a politikai fordulat és a választási eredmény hatására jelentősen erősödött, így az euró jegyzése akár a 350 forintos szintig is süllyedhet a közeljövőben.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szép évet kívánok mindenkinek a kedvencekkel. Ez a Csaba, ahol mindjárt a képes krónikáról mesélek. A több mint 600 éves páratlan értékű műkincsről, melyet jelenleg a Széchenyi könyvtárban őriznek. Mit találunk a képes krónikában? Olyan képanyagot, melyben a magyarországi viszonyok, nemzetségek, történelmi hagyományok és legendák jelennek meg. Nálunk pedig felbukkannak a kedvencek. Velük folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, itt keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd aztán délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél. Hajnalban 11, míg holnap délután 25 fok várható, aztán vasárnap már csak 20 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereg lett, showbírá

0: üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
4: Reklámot hallottak.

Itt szólnak a kedvencek, ez a Csaba, ahová ismét tavaszi receptet hoztam, ez a spárgás citromos csirkemell. Ez egy könnyű és üde ebéd, vagy akár vacsora. Na de hogyan szól a recept? A felcsíkozott csirkét hirtelen megpirítjuk, igen magas lángon, mellé dobjuk a fás végétől megfosztott, darabolt spárgát. Zúzott fokhagymát adunk hozzá, pár perc pirítás után citromot facsarunk, sózzuk, borsozzuk, köretnek pedig vagy kuszkuszt, vagy rizst kínálunk. Igazi tavaszi fogás, tavaszi kedvencek szólnak a folytatásban a Csabán.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Szép délután, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Ez a Csaba 88.9-en, ahol mindjárt újabb kedvencekkel folytatjuk. Na most kinyitjuk a kalendáriumot. 1358 az évszám, ismeretlen szerző. Ezen a napon kezdte meg a képes krónika írását. Nagy Lajos budai udvarában járunk tehát. A képes krónika szerzője feltehetően Kálti Márk. A több mint 600 éves krónikát az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ezek is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak május 15-én a Család Nemzetközi Napján. 1994-ben az ENSZ nyilvánította május 15-ét a Család Nemzetközi Napjává. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Kívánom, hogy az este kellemes családi környezetben teljen. Családias légkörben folytatjuk. Én Debreczen Ilona vagyok, köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot vagy ellentmondást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei SZIA bevallási tervezetekben. Az érintettek a napokban kaptak értesítést a hivataltól, amelyben soron kívül kérik a hibák javítását a május 20-ai határidőig. A NAV szerint a leggyakoribb pontatlanságok az adóalap kedvezményeknél és a jogosulatlanul igénybe vett családi kedvezményeknél fordultak elő, de sokan elfelejtették megadni a számlaszámukat és a visszajáró adóhoz. Fontos tudni, hogy aki május 20-áig nem véglegesíti a módosításokat, vagy a félbehagyott 1+1%-os nyilatkozatát, annak a hivatal által kiajánlott eredeti tervezet válik érvényessé, a felajánlásai pedig elvesznek. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután Tarr Zoltán miniszter egyeztetett Iványi Gáborral a törvényes állapot helyreállításáról. A MET vezetője szerint a jogi kereteket már kidolgozták, így a döntéssel ősztől újraindulhatnak a korábban bezáratott budapesti és szegedi iskolák, valamint az egyház visszaveheti idős otthonai fenntartását is. A felekezet 2011-ben veszítette el státuszát, amit hiába ítélt jogsértőnek a strasbourgi bíró. A korábbi kormányzat nem rendezett. Vége a provokatív ruhák és a végtelen uszályok korszakának Cannes-ban, miután a filmfesztivál idén minden eddiginél szigorúbb öltözködési szabályokat vezetett be. Az új karte erkölcsi okokból tiltja a meztelenséget és az áttetsző anyagokat, praktikus megfontolásból pedig száműzi a hatalmas uszályokat, amelyek korábban akadályozták a vendégek mozgását. A szigorítás a sportcipőkre és a nagyméretű táskákra is kiterjedt, a szabályszegőket pedig a biztonsági személyzet már a vörös szőnyegnél visszafordíthatja. Egyébként a 2026-os Cannes-i Filmfesztivál díjkiosztó záróünnepsége május 23-án szombaton lesz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Rádió. Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Szentetorny és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson az Okkígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
6: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
5: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
4: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békésvár megyei hivatalos médiapartner.
5: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
6: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
7: Volt lámpa volt.
6: Bővebb info termokamerakft.hu.
8: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
9: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
10: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
11: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
12: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
13: Reklámot hallottak.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: kedvencei. Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 15-e péntek van, a család nemzetközi napja. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott, a kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 15-e péntek van, a mai napon ünnepli 73. születésnapját Mike Oldfield, Grammy-díjas angol zeneszerző és multi-instrumentalista.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, érkezik most egy programajánló. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14 és 16 között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhatták, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hód Mezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. Jó hír a családosoknak, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. Várja tehát Önöket az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában 2026. május 14 és 16 között.

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják május 15-én pénteken. 167 évvel ezelőtt született Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikus. Az 1903 évi fizikai Nobel-díj egyik jutalmazottja volt, a radioaktivitás kutatása során ő és felesége Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. Megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. május 15-e péntek délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Elismeréseket adtak át az ápolók nemzetközi napján Békés Csabán. A mesterséges intelligencia használatáról tartottak workshopot Békés Csabán. Hangszer bemutató koncerten népszerűsítették a zenetanulást Békés Csabán. Békés Csaba is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez. Ünnepélyes keretek között köszöntötték az egészségügyi szakdolgozókat az ápolók nemzetközi napja alkalmából a Békés Vármegyei Központi Kórház Békés Csabai Tagkórházában. Az eseményen a múlt nagy alakjai előtt tisztelektek, emellett elismerték a jelen kiemelkedő szakembereit és a jövő tehetségeit is. A rendezvényen elhangzott, az ápolás nem csupán munka, hanem olyan hivatás, amely nap mint nap kitartást és empátiát követel. A dr. Réti Pál tagkórház közössége azért gyűlt össze, hogy köszönetet mondjon az egészségügy csendes hőseinek. Az ünnepséget dr. Becsei László főigazgató főorvos és Csahó Stella ápolási igazgató helyettes nyitotta meg. A főigazgató beszédében kiemelte, fontos, hogy az egészségügyben dolgozók merjenek beszélni hivatásuk szépségeiről és értékeiről. Úgy fogalmazott, az ápolás és a gyógyítás felemelő érzés, ezért a szakembereknek meg kell ismertetniük a fiatalokkal és a családokkal azokat az emberi pillanatokat, amelyeket csak a betegágyak mellett lehet átélni. Hozzátette, a jól képzett egészségügyi dolgozók erkölcs és anyagi elismerésed társadalmi érték. A program szakmai előadásokkal folytatódott. Földi Anikó okleveles ápoló, majd Bakó Dominik Mátyás, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium végzős tanulója is megszólalt, aki arról beszélt, mit jelent ma a hivatástudat egy pályakezdő számára. Az ünnepség egyik legfontosabb része a díjátadó volt. 10. alkalommal adták át az év szakdolgozó elismerést, amelyet idén Gutné Szent Erika, a mozgásszervi sebészeti osztály Békés Csabai részlegének főnővére vehetett át. A díjazott elmondta, váratlanul ért az elismerés, amelyet nem csak saját sikerének, hanem az egész traumatológiai és ortopédiai csapat közös munkájának tart. Kiemelte, hogy az ápolói pályához kitartásra, empátiára és jó kommunikációs készségre van szükség, valamint hangsúlyozta, számos olyan elkötelezett kolléga dolgozik a Vármegyei Kórházban, akik szintén méltók lennének a díjra. Az év kiváló tanulója címet idén Bakó Dominik Mátyás kapta meg. A végzős gyakorló ápoló szerint a legfontosabb, hogy az egészségügyi dolgozók úgy forduljanak a betegek felé, ahogyan azt saját maguk számára is elvárnák. Hozzátette, az ápolói hivatás valódi elkötelezettséget kíván, hiszen a munkára nem lehet pusztán feladatként tekinteni. A rendezvény végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ápolók munkája a kórház működésének egyik legfontosabb alappillére, az ilyen alkalmak pedig segítenek ráirányítani a figyelmet a hivatás emberi oldalára és sikereire is. Mesterséges intelligencia workshop kezdőknek címmel szervezte képzést a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központban Békés Csabán. A programon a Vármegye civil szervezeteinek képviselői vettek részt, akik a mesterséges intelligencia működéséről, valamint annak etikus és biztonságos alkalmazásáról hallhattak előadásokat. A Bauko András utcai központban megtartott képzés első részében a résztvevők az AI technológia alapjaival ismerkedhettek meg. Az esemény előadója Bányi Attila arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése rendkívül gyors ütemű, és a civil szervezetek számára is komoly segítséget jelenthet a mindennapi munkában, például a kommunikáció vagy a pályázatírás területén. Az előadó kiemelte, az elmúlt 2 évben az AI fejlődése olyan mértékű volt, amely más technológiai területeken akár évtizedek alatt ment végbe. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy a résztvevők a megszerzett tudást saját szervezetük működésében is hasznosítani tudják majd. A workshop első felében szó esett többek között a gyors szövegírásról, a kommunikációs feladatok automatizálásáról, valamint a mesterséges intelligencia felelős és biztonságos használatáról is. A program során bemutattak egy online grafikai tervező felületet is, amelyet a civil szervezetek közösségi médiás tartalmak, plakátok és egyéb vizuális anyagok készítésére használhatnak.

Hangszerbemutató koncertet szervezett a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola a Békés Csabai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában kedden délelőtt. A látványos programon az általános iskolás diákok testközelből ismerkedhettek meg különféle hangszerekkel. A programsorozat célja, hogy a legfiatalabb korosztályhoz is közelebb hozza a zene világát, valamint segítséget nyújtson a gyerekeknek abban, hogy kiválasszák, melyik hangszeren szeretnének tanulni a következő tanévben. Bújdosó Éva igazgató hangsúlyozta, a rendezvény kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a diákok személyesen találkozzanak a zenészekkel, és közelről láthassák, hallhassák a különböző hangszereket. A szakemberek szerint a zenetanulás számos területen fejleszti a gyermekeket. Szomor István, a zeneiskola igazgató helyettes arról beszélt, hogy a hangszeres képzés nem csak a zenei készségekre van jó hatással, hanem támogatja a kognitív fejlődést, az együttműködési képességet, valamint az érzelmi intelligencia és a motorikus készségek fejlődését is. Hozzátette, a zenetanulás az általános iskolai eredményekre is pozitív hatással lehet. A koncerten a gyerekek több hangszerrel is megismerkedhettek, egyebek mellett csellót, vadászkürtöt, zongorát és furuját is hallhattak és láthattak a bemutató során. Májusban több békéscsabai közterületen, ritkábban, egyes helyeken pedig egyáltalán nem nyírják a füvet, jelentette be Szarvas Péter polgármester. A város ezzel csatlakozott a Vágatlan Május elnevezésű természetvédelmi kezdeményezéshez. A program az Egyesült Királyságból indult, célja pedig a biodiverzitás, vagyis a biológiai sokféleség védelme. A polgármester közölte, az önkormányzat az élő környezetért felelős miniszter ajánlása alapján döntött a csatlakozás mellett, és a Városgazdálkodási Kft. Számára már meghatározták a kapcsolódó feladatokat is. Ennek értelmében a kevésbé frekventált közterületeken májusban kevesebb szer végzik el a fűnyírást, míg a forgalmasabb helyszíneken marad a megszokott karbantartási rend. Szarvas Péter a közösség oldalán azt írta, a túl rövidre nyílt gyep kedvezőtlen hatása van az élővilágra, többek között a vadméhekre, lepkékre és madarakra, emellett a talaj és a városi klíma számára sem előnyös. A magasabbra hagyott fű ezzel szemben hűsíti a környezetet, kevesebb öntözést igényel, nem ég ki olyan könnyen és több széndioxidot képes megkötni. A városvezetés azt is kérte, hogy ahol továbbra is rendszeresen nyírják a füvet, ott magasabb vágási szintet alkalmazzanak. A polgármester arról is beszámolt, hogy a város a tervek szerint növeli az öntözés intenzitását, ehhez pedig már beszerezték a szükséges eszközöket. Hétfő este véget ért a tavaszi fesztivál program sorozata a Csabagyöngye Kulturális Központban. A több mint egy hónapon át tartó rendezvény változatos műfajokkal várta a közönséget, a komoly zenétől a rockzenén át egészen a gasztronómiai programokig számos élményt kínált az érdeklődőknek. A fesztivál záró eseményén a 100 tagú cigány zenekar

0: kulturális életnek. Bár az élőzene szerep az elmúlt évtizedekben visszaszorult, a műfaj továbbra is fontos kulturális értéket képvisel, amelyet korábban számos költő és művész is megörökített alkotásaiban. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 15-e péntek van, 72. születésnapját ünnepli a mai napon Gyarmati Andrea, olimpiai ezüst és bronzérmes úszónő. 1959-től a BVSC, 1969-től az FTC versenyzője volt, 28-szoros bajnok. Világcsúcs tartó volt 100 méteres pillangó úszásban, 15 Európa csúcsot állított fel 100-200 méteres pillangó és hátúszásban. Háromszoros ifjúsági Európa bajnok, EB ezüstérmes, Európa bajnok, VB bronzérmes, olimpiai bronzérmes és ezüstérmes volt. 1975-ben visszavonult, jelenleg a Heimpál gyermekkórház csecsemő osztályának orvosa. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Everybody get up.

0: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Remélem sokaknak elindult már a hétvége, mi is hozzátesszük a magunkét, azaz a legjobb dalokat és a sok-sok színes, érdekes hírt. Hello, Szalai Balázs vagyok, ma is hozom a következő órákban ezeket, a legjobb hangulatot is ígérhetem, úgyhogy mindenképpen érdemes a Csaba Rádiót választani.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Marton.
1: Csaba Rádió. Élményüzletet nyitott Ibizán a Tomorrowland. A világhírű elektronikus zenei brand egy futurisztikus központot hozott létre. Az 500 négyzetméteres tér legnagyobb attrakciója a tetőterasz lett, ahol naplementés DJ-szettekkel várják a vendégeket. A helyszínen DJ workshopok és saját tetováló stúdió is működik, szóval a rajongók szó szerint örök emlékeket vihetnek haza a szigetről. A szervezők a Tomorrowland különleges világát szeretnék a nyári szezonra megköltöztetni Ibizára, így a nem mindennapi boltban olyan nevek is fel fognak lépni, mint Armin van Buuren vagy Martin Garrix.

Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A sok-sok csapadék után még több jöhet a hétvégén is, záporok, zivatarok formájában, főleg szombaton kell erre készülnünk, amikor egyébként a Dunántúlon tartós eső ígérkezik, és hát mi is kapunk bőségesen a jelenlegi modellfutások alapján ebből a csapadékból. Viarok is lehetnek megint, nagyobb széllel, viaros lökésekkel és kisebb méretű jégesővel, szóval a folytatásban sem nyugszik még meg a légkör, talán erre először majd vasárnap lesz valamennyi esélyünk. Az biztos, hogy a hétvége első felére nem nagyon érdemes szabadtéri programot tervezni, vagy hát a bátrak nyugodtan megtehetik ezt, de esernyő és esőkabát mindenképpen legyen mindenkinél.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Hello ismét, Éhász Alai Balázs vagyok. Remélem, hogy együtt töltjük a folytatást is a mai estéből, éjszakából. Hozok jó kis dalokat, újdonságokat, régi nagy kedvenceket és nagyon érdekes híreket. Tartsatok velem, jó rádiózást mindenkinek a 88.9-el.

0: Csaba Rádió.
1: Visszanéz a múltjára, és megpróbál megnyitni egy új korszakot az életében. Lábas Viki a vadonatúj dalával, ez az Álomport című szerzemény, amely a balatoni gyerekkor emlékeiből építkezik, miközben arról is szól, hogyan válhatnak valóra a régi álmok. Az énekesnő a Margareta Island feloszlása után tudatosan keres új zenei utakat, ez az Álomport című nóta pedig már ezt a személyesebb, intimebb világot mutatja meg. Lábas Viki dolgozik már a további szerzeményeken is, amelyeket idén szintén szeretne kihozni, addig is itt van nekünk az újdonság, az Álompor.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Nem mindennapi rekordkísérlettel került a hidegbe Luca Dante Spadafora. A német producer ugyanis gyalogosan villogtatott be egy trafipaxot az egyik Waldorfi utcán, ráadásul sikeresen. A történet egy vicces videóval indult, amelyen a DJ teljes sprinttel fut el egy sebességmérő mellett, a készülék pedig tényleg bevillan. A felvétel gyorsan milliós nézettséget hozott, végül pedig maga a város Waldorf is beszállt a játékba. Nyilvános fogadást kötöttek, ha az előadó újra aktiválja a trafipaxot, megkapja a fotót, ha nem, akkor ad egy ingyen koncertet. A megismételt próbálkozásnál ismét gyorsnak bizonyult a lemezlovas, simán bevillogtatta a trafipaxot. Az ingyen koncert ennek ellenére sem marad el, már szervezik az októberi fellépését Waldorfban.

0: Ez a Csaba.
1: Ha már ilyen sok időt együtt töltöttük, akkor tegyétek ezt a hajrára is, azaz maradjatok a Csaba Rádióval. Én hozom a legjobb dalokat, ahogy azt már megszokhattátok. A folytatásban is, úgyhogy jó ejtőzést kívánok nektek ma estére, még a hátralévő időnkre, a közös együtt töltött időszakra. Hozom tehát a legjobbakat, erre számíthattok. Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást!

0: műsor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jó.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Visszanéz a múltba idén a Sziget, újra is keveri azt. A Sziget Tánc Dal Fesztivál After Party-t ígérnek ugyanis a szervezők. A nagy színpados koncertek után sem fog megállni az élet az idei esztendőben a Hajógyári Szigeten. A nulladik napot egy modernizált táncdal fesztivál hangulatú After Party zárja majd. A bulit a stand-upos Janklovics Péter fogja vezetni sztárvendégekkel és audio-videodiszkos hangulattal, azaz a régi szigetes reklámok feelingét is biztosan meg fogja majd idézni az előadó. Mi pedig az egyik fő fellépő, a Biffy Clyro egyik slágerét idézik most fel. Dear God, adjust my

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Nagy sikerű vállalását folytatja a Dr. Béres, aki a Jimmy Másképp projekt keretén belül 5 klasszikust gondol újra az ikonikus előadó repertoáriából. A Radics Gigivel közös, még nem veszíthetek után, most az Ugye nem bántad meg volt a soros, ebben Verép Tomi simogató, ugyanakkor erőteljes orgánuma tökéletesen illik a letisztult, enyhén elektronikus alapra. Ezt a számot édesanyám emlékére ajánlom, aki már 14 éve nincs velünk, de biztos imádná a feldolgozásokat, hiszen a generációja és ő is szerette Jimmy munkásságát. Megtisztelő, hogy engedélyt kaptam mind az 5 slágerhez, ezt mondta Dr. Béres, aki tehát nagy tisztelője a király munkásságának. Verép Tomi pedig már gyermekként is kedvelte Zámbó Jimmyt, olyannyira, hogy egy kedves családi emléke is kötődik hozzá, emiatt nagyon örült, amikor a producer felkérte a közreműködésre.
2: Szevasztok, itt a Dr. Béres
3: és a Verép Tomi.
2: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozáson.
3: Ugye

Nem csak ma, hanem holnap este is a kedvenceitek szólnak, úgyhogy én várlak benneteket a szokott időben, szombaton, amikor ráadásul egy picivel többet is tölthetünk majd együtt egy jó órával, úgyhogy remélem találkozunk. Addig is töltsétek kellemesen a hétvégét, éjszakára pedig jó pihenés nektek. Ászarai Balázst hallottátok. Köszi, hogy itt voltatok.

0: Vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Szakemberek elemezték a közlekedés jövőjét. Újabb nagy fejlesztések indulnak Békés Csabán. Letette esküjét és megkezdte munkáját Bodóczi István országgyűlési képviselő. 35. alkalommal rendezték meg a Szenvedélyünk az egészség vetélkedőt Békés Csabán. Már is mondom a részleteket. A szervezők szerint alig ha találhattak volna alkalmasabb helyszínt a közlekedési kultúra napjának Békés Csabai programjához, mint a Gőzmalom teret, ahol egyszerre van jelen az aszfalt, a sín, a víz és a levegő. A közlekedési kultúra napját május 11-én ünneplik, egy olyan napon, amikor nem csak közlekedünk, hanem tudatosabban figyelünk egymásra is. Sós Imre, a Békés Csabai turisztikai főpályaudvar állomásfőnök elmondta, immár 5. alkalommal csatlakoztak az országos eseményhez, és idén is több elismert szakembert hívtak meg. A közúti közlekedésről beszélő Pető Attila, a Kressz professzor, aki arról is szólt, hogy a jövőre várható új Kressz milyen szabályokat hozhat a rollerezők számára. Úgy fogalmazott, elképzelhetőnek tartja, hogy az úttesten csak 14 éves kor felett lehessen rollerezni, még a járdán fokozott óvatossággal akár 12 éves kortól is. Hozzátette, hogy a rollerek között nagy teljesítményű, nagy kerekű típusok is vannak, amelyek akár segédmotoros jogosítványhoz is köthetőek lennének. A vasúti közlekedés kihívásairól Pap Ádám vasút szakmai oktató beszélt, aki rámutatott, hogy a mozdonyvezető képzése jóval hosszabb és összetettebb, mint az autóvezetőké, legalább másfél évig tart, és a jelentkezők 18 és 58 év közöttiek, akik különböző tanulási háttérrel érkeznek. A vízi közlekedésről Hajnal Krisztián, a KAV hajózási vizsgáztatási főosztályának vezetője beszélt, kiemelte, hogy Magyarországon kettelési célú hajósok vannak a legtöbben, és hangsúlyozta, hogy a biztonság érdekében fontos háttérbe szorítani az egyéni érdekeket, és jobban figyelni a fürdőzőkre, úszókra, evezősökre és horgászokra. A levegő közlekedéséről a Békés Csabai világrekorder sárkányrepülős Matuska Pál beszélt, aki elmondta, hogy a földi jogosítványt szinte bárki megszerezheti, a pilóta képzés azonban már jóval szigorúbb, komoly pszichológiai vizsgálattal és válogatott jelentkezőkkel. A rendezvényen jelen volt dr. Fenyvesi Mária, vasúti igazságügyi szakértő és Aszódi Sándor, a Közlekedés Tudományi Egyesület titkára is. Békés Csabán hamarosan lezárulhatnak azok a várva várt fejlesztések, amelyek a Modern Városok program keretében valósulnak meg. Megújul a Dobozi úti kerékpárút eddig fel nem újított szakasza, új bicikliutak épülnek a Mokri utcai vasúti átjáró és az állami iparterület, valamint a mezőmegyeri aluljáró és az iparterület között. Emellett két új helyszínen új parkolókat is kialakítanak. A kivitelezőről a közelmúltban döntött a Békés Csabai közgyűlés. A kormány korábban határozott még arról, hogy a már rendelkezésére álló 2,7 milliárd forint mellé további 200 millió forintot biztosít a városnak olyan infrastrukturális fejlesztésekre, amelyek iparterületek kiszolgálását segítik. A program részeként korábban már megújult többek között a Dobozi úti és a Berényi úti kerékpárút egy része is. A közgyűlés most arról döntött, hogy a még hátralévő projektek elemek is megvalósulhatnak, miután kiválasztották a kivitelezőt. A legkedvezőbb ajánlatot mind a négy fejlesztésre egy Békés Csabai cég adta, összesen mintegy 1,2 milliárd forint értékben. A Dobozi úti kerékpárút szinte teljesen megújult, de kimaradt a körforgalom és a Lángosos közötti csaknem 2,1 kilométeres szakasz. A beruházás során ezt a jelenleg elavult részt is rendbe teszik, és 2,25 méter széles kétirányú kerékpárút épül. A Mokri utcai vasúti átjárótól és a mezőmegyeri aluljárótól szinte új bicikliutak vezetnek majd az állami iparterületig, ahol a Vulkánsild globális fejlesztést tervez. A kerékpárutak a 120-as vasútvonaltól nyugatra több helyen a vasút és a 47-es főút között haladnak majd, és az iparterület bejáratánál keresztezik a főutat. A fejlesztéseket nemrég Szarvas Péter polgármester és dr. Takács Árpád akkori főispán jelenlegi országgyűlési képviselő

0: Az április 12-i országgyűlési választáson a szavazatok több mint 57%-át szerezte meg Békés vármegyei egyes számú egyéni választókerületben Bodóczi István, a Tisza párt jelöltje. A politikus szombaton letette képviselői esküjét, majd az országgyűlés egyik jegyzőjévé választották. Hétfőn már első bizottsági ülésén és egy miniszteri meghallgatáson is részt vett. Az új parlamenti ciklus alakuló ülésén a megválasztott képviselők hivatalosan is megkezdték munkájukat. A tisztségviselők megválasztása során Bodóczi István jegyzői megbízást kapott, amely fontos szerepet jelent az ülések lebonyolításában, a szavazások és parlamenti eljárások támogatásában, valamint a házelnök munkájának segítségében. A politikus közösségi oldalán azt írta, számára a megbízatás nem csupán tisztség, hanem szolgálat és felelősség Magyarország demokratikus működése és parlamenti munka méltósága iránt. Hangsúlyozta, hogy feladatait alázattal és kitartó munkával kívánja ellátni. Bodóczi István bizottsági tagságot is kapott, így hétfőn már részt vett a gazdasági és energetikai bizottság ülésén. Ennek tagja a Gombár Dávid is, aki a kettes számú választókerületben szerzett mandátumot. A szakbizottságok kiemelt szerepet töltenek be a törvényalkotásban, hiszen itt zajlik a jogszabálytervezetek előkészítése és részletes megtárgyalása. A meghallgatás kapcsán Bodóczi István kiemelte, fontosnak tartja, hogy tapasztalt nemzetközi háttérrel rendelkező szakemberek kerüljenek vezető pozíciókba, mert az ország előtt komoly gazdasági kihívások állnak. Hozzátette, képviselőként továbbra is elsődleges feladatának tekinti a választókerület és a térség érdekeinek képviseletét. Az új parlamenti ciklus első napjai így már intenzív munkával telnek, miközben a szakbizottságok és az országgyűlés is megkezdte működését, és zajlanak az egyeztetések az új kormány megalakulásáról. 35. alkalommal szervezte meg a Szenvedélyünk az egészségvárosi vetélkedőt a Békés Csabai Iskola Védőnői Szolgálat. A program idén is megmozgatta a helyi általános iskolákat. 22-3 fős csapat, vagyis közel 70 diák mérte összetudását játékos, mégis gondolatébresztő feladatokban. A 7.-8. osztályosoknak szóló rendezvénynek a Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont, ahol a résztvevők 6 különböző állomáson oldottak meg kreatív és interaktív feladatokat. Kotrocóni Antal Teréza vetélkedő egyik ötletgazdája is nyugalmazott megyei vezető védőnő felidézte, a program története 94-ig nyúlik vissza. Elmondta, hogy az első vetélkedőt akkor még közösen rendezték meg az általános és középiskolásoknak 5 fős csapatokkal, és térkép segítségével kellett megtalálniuk a város különböző pontjain kialakított állomásokat. Hozzátette, hogy a vetélkedő az évek során folyamatosan alkalmazkodott a fiatalok igényeihez. 2007-től külön választották az általános és középiskolás korosztályt, a csapat létszám pedig 3 főre csökkent. Mint mondta, a program egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalok közösségben próbálják ki magukat, segítsék egymást, és megtapasztalják, hogy az egészség megőrzéséhez sokféle forrásból kell tájékozódni. A járvány miatt néhány évig szünetelt a vetélkedő, de a szervezők örömmel tapasztalták, hogy a lelkesedés nem csökkent. Az idei verseny központi témája a közösségi média, a bántalmazás és a függőségek megelőzése volt. Szenti Zoltánné, a Békés Csabai Iskolai Védőnői Szolgálat vezetője kiemelte, minden évben igyekeznek olyan kérdéseket is beemelni, amelyek valóban foglalkoztatják a fiatalokat. Hangsúlyozta, hogy nem ragadnak le a hagyományos egészségnevelési témáknál, reagálnak a diákokat érintő aktuális kihívásokra is. A szervezők munkáját idén is számos partner segítette, civil szervezetek, egészségügyi szakemberek, a rendőrség és több intézmény is közreműködött annak érdekében, hogy a fiatalok játékos formában mégis hasznos és gyakorlatias tudással gazdagodjanak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgetünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjei fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel szerintem semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen a nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagy abban a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek, sőt,

0: nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
1: Gábor, neked ez benne volt az életedben, vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy síkfilmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasselban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajzszak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy ezt is hozzá kell tenni, engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Hogy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár. Úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, amitán lemegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitragézített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt, itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körös Hír Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

Felesleges dolgot, régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév díj a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

napot! FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ebrakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézbe, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, szkippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a tiéd. Minek öröme

0: élet.
1: Kezdjetek el
0: élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba.
3: Csaba Rádió.

0: a legjobban.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek öröme

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.